90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ingyenes szűréseket szerveznek dohányosoknak, megnyitják a pesti alsó rakpartot az autósok előtt. Szeles időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálat. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Visszáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton, közölte a Budapest Városháza. A nyári lezárás ezzel véget ért, hétvégenként azonban továbbra is korlátozzák a gépjármű forgalmat. Péntek estétől hétfő hajnalig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt ismét a gyalogosok és a kerékpárosok használják. Hétköznapokon ezen a részen is zavartalanul közlekedhetnek majd az autósok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A kormány megbízotti tisztségre szeptember 25-ig várják a jelentkezőket. A pályázókat egy 5-tagú bizottság értékeli szakmai felkészültségük, vezetői szemléletük és a térségre kidolgozott koncepciójuk alapján. Október 1-től a megnevezések is változnak. A vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Kezdődik a latin-amerikai filmnapok. Szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket Riótól, az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal, futózáporok főleg északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Holnap napos felhős időben csak elszórta lehet zápor. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Reggel 8-13, délután 16-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életmentő szűrőprogram. Díjazták Eger legszebb kertjeit. Pásztí Júliáé Eger 14. csillaga. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
2: Kihirdették a Virágos Egerért, Szép Környezetért verseny idei díjazottjait. A Városházán tartott ünnepségen 16 kategóriában ismerték el azokat a magánszemélyeket, vállalkozásokat és oktatási intézményeket, amelyek sokat tesznek a város rendezettebb, virágosabb környezetéért. A pályázók gondozott kertekkel, igényes zöld felületekkel és közterületi kezdeményezésekkel nevezhettek. A verseny célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be Eger szépítésébe, és a lakókörnyezetükben is figyeljenek a növények ápolására. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések nem csak a városképet javítják, hanem erősítik a helyi közösségeket is, írja a TV Eger. Az egri születésű Pásztí Júlia operaénekes kapta az Eger Sikerért Egyesület 14. csillagát. A Liszt Ferenc díjas művésznő elismerése a városhoz kötődő, kiemelkedő művészi életmű előtt tiszteleg. Pásztí Júlia olyan korábbi díjazottak sorához csatlakozott, mint Törőcsik Mari és Tordai Teri, akiket szintén csillaggal ismert el az Egyesület és Eger városa. A kezdeményezés célja, hogy példaként állítsa az egriek elé azokat a művészeket, közéleti szereplőket és szakembereket, akik munkájukkal öregbítették a város jó hírét. A csillag egyben az egri kötődés és a kimagasló teljesítmény jelképe is, közölte a TV Eger. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Ünnepélyes esküt tettek az Eventus iskola 9-es diákjai az Egri Városháza dísztermében. A tanulók azt fogadták meg, hogy szorgalmas munkájukkal öregbítik intézményük hírnevét, követik elődeik példáját és méltó polgárai lesznek Egernek. A középiskolai évek kezdetét jelző eseményre a diákokat pedagógusaik, családtagjaik és az iskola vezetői is elkísérték. Az eskütétel fontos közösségi élmény az új tanulóknak, hiszen ezzel jelképesen is az intézmény teljes jogú tagjaivá válnak. A programon az iskola értékei, a közösséghez tartozás és a tanulás iránti elkötelezettség is hangsúlyt kapott, írja a TV Eger. Mától egy héten át ingyenesen használhatók az Eger Bringa közösségi kerékpárjai. A kezdeményezés a mobilitási héthez kapcsolódik, célja pedig, hogy minél többen válasszák az autó helyett a környezetbarát közlekedést a városban. A program részeként autómentes napi események és bringás reggeli is várja az egrieket. A térítésmentes bérlési lehetőség szeptember 27-éig tart, így a helyiek és a városba érkezők is kipróbálhatják a közbringa rendszert. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezmény hatására többen is rendszeresen kerékpárra ülnek majd, ami csökkentheti a belvárosi autóforgalmat és javíthatja a levegő minőségét, közölte a TV Eger. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Közzétette az őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatóját 60 önkormányzata. A város arra hívja fel az érintett családok figyelmét, hogy időben tájékozódjanak a szünidőben igényelhető étkezés feltételeiről, valamint a szükséges ügyintézésről. A támogatás a rászoruló gyermekek számára segíthet abban, hogy a tanítási szünet idején is biztosított legyen a napi melegétel. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a jogosultak ne maradjanak le a lehetőségről, ezért a szülőknek érdemes ellenőrizniük a benyújtási határidőket és az igénylés módját. A részletes tudnivalók 60 város hivatalos honlapján érhetők el. Új gyógynövény és fűszernövénykerttel gazdagodott a Gyöngyösi Mátra Múzeum. A 9 magas ágyásból és egy komposztálóból álló önfenntartó kertet pénteken adták át a múzeum udvarán. Az új bemutatóhelyen a látogatók megismerhetik a gyógy- és fűszernövényeket, azok felhasználási módjait, valamint a környezettudatos kertművelés lehetőségeit. A megnyitóhoz egész napos családi program kapcsolódott. Volt illóolajlepárlás, gyógynövényes teakeverék készítés, növénycsere kézműves foglalkozás és vezetett kerti séta is. A fejlesztés a szemléletformálást és a Mátra természeti értékeinek bemutatását is szolgálja, közölte Gyöngyös önkormányzata. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A mottó ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
6: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
2: Az Alzheimer-korról és a demenciával élők támogatásának lehetőségeiről szerveznek beszélgetést Gyöngyösön. Az Alzheimer Café szeptember 23-án várja az érdeklődőket. A szervezők szerint az ilyen alkalmak a betegség korai felismeréséről és a családok támogatásáról is fontos ismereteket adhatnak, közölte Gyöngyös önkormányzata. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-én hétfőn pontosan annyi nap, ahány kiskutya, 101 nap van hátra a 2026-os évből. Isten éltesse a névnapos Mátékat, Mirellákat és a szülinaposokat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hétfő is van, meg hidegfront is, úgyhogy nem nagyon érezzük a bugit. I don't feel like dancing, a Scissor Sisters kezd. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Legyünk hálásak, ma van a Hála világnapja, illetve az Alzheimer kóré is, a demenciával élőkért és a figyelem felhívásért felelős nap, amely 1994 óta létezik. Jó reggelt, jó hetet kívánok, jó utat annak, aki már elindult. Ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Király Vik!

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét. Erős szélre, 18, maximum 24 fokra, felhőkre, napsütésre kell készülni a mai hétfőn. A legfrissebb hírek végén még több időjárás, aztán a The Corrs zenél. Szóla Brett lesz nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életmentő szűrőprogram. Díjazták Eger legszebb kertjeit. Pásztí Júliáé Eger 14. csillaga. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Kihirdették a Virágos Egerért, Szép Környezetért verseny idei díjazottjait. A Városházán tartott ünnepségen 16 kategóriában ismerték el azokat a magánszemélyeket, a vállalkozásokat és oktatási intézményeket, amelyek sokat tesznek a város rendezettebb, virágosabb környezetéért. A pályázók gondozott kertekkel, igényes zöld felületekkel és közterületi kezdeményezésekkel nevezhettek. A verseny célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be Eger szépítésébe, és a lakókörnyezetükben is figyeljenek a növények ápolására. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések nem csak a városképet javítják, hanem erősítik a helyi közösségeket is, írja a TV Eger. Az egri születésű Pásztí Júlia operaénekes kapta az Eger Sikeréért Egyesület 14. csillagát. A Liszt Ferenc díjas művésznő elismerése a városhoz kötődő, kiemelkedő művészi életmű előtt tiszteleg. Pásztí Júlia olyan korábbi díjazottak sorához csatlakozott, mint Törőcsik Mari és Tordai Teri, akiket szintén csillaggal ismert el az Egyesület és Eger városa. A csillag egyben az egri kötődés és a kimagasló teljesítmény jelképe is, közölte a TV Eger. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, ha a legjobb zenék. Szeptember 21-e van, hétfő. Holnap után lesz az őszi napi egyenlőség, a hét pedig hidegfronttal indul, elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz a front, sok helyen erős szél is fúj, 10-18 fok van most, 18-24 fok között alakul a napközbeni maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Madonna feldolgozása Matt House-tól Like a Prayer, Madonna pedig egy percig sem pihen. 23 évvel azután, hogy utoljára felkavarta az állóvizet az MTV díjátadó gálán, várhatóan ismét színpadra lép.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a 90-es és 2000-es évek, de főleg a 90-es évek egyik nélkülözhetetlen eszközével. Akkoriban már kezdtek elterjedni a táskaméretű mobiltelefonok, de többnyire még a vezetékes hálózatot használtuk, és hát ha az ember nem volt otthon, akkor ugye bekapcsolt az üzenetrögzítő. Ezt a tematikát járja majd körül a De La Soul dala hét után, szól a Ring Ring Ring.
2: Hey, how you doing? Sorry they can't get through, but what if your name and your number and I'll
1: és jön Horváth Tamás is.
3: Fehér holló, repül a túl felett, tárgy.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek

0: újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű hegy északkeleti nyúlványán található meg egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, hogy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a kereszttel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az ország leglátványosabb kaptár köveit Szomolya határában, a Kaptár völgy fölött, a Vénhegy délnyugati oldalában találjuk. A szikla ormokkal tagolt Rioli tufa vonulat, 4 lelőhelye, összesen 13, egymástól jól elkülöníthető kaptárkövet foglal magába, melyeken 132 darab fülke látható. Az egyik népszerű feltevés szerint a kaptárkövek síremlékek voltak, mások szerint a vak ablakoknak áldozat bemutató szerepük volt, de a leginkább ismert és elfogadott vélemény szerint a fülkékben még kaptárokat tartottak. A kaptárkövek anyaga zömében könnyen megmunkálható riolit tufa, mely a miocén kori heves vulkáni tevékenység nyomán jött létre több mint 2000 millió évvel ezelőtt. Pár éve a szomolyai kaptárköveknél korlátokat és lépcsőket is építettek a könnyebb körbejárás véget.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Vegyes képet mutat az idei mészszezon. Esküdtettek az Eventus 9-esei. Egy hétig ingyenes az Eger bringa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Ünnepélyes esküdtettek az Eventus iskola 9-es diákjai az Egri Városháza dísztermében. A tanulók azt fogadták meg, hogy szorgalmas munkájukkal öregbítik intézményük hírnevét, követik elődeik példáját és méltó polgárai lesznek Egernek. A középiskolai évek kezdetét jelző eseményre a diákokat pedagógusaik, családtagjaik és az iskola vezetői is elkísérték. Az eskütétel fontos közösségi élmény az új tanulóknak, hiszen ezzel jelképesen is az intézmény teljes jogú tagjaivá válnak. A programon az iskola értékei, a közösséghez tartozás és a tanulás iránti elkötelezettség is hangsúlyt kapott, írja a TV Eger. Mától egy héten át ingyenesen használhatók az Eger bringa közösségi kerékpárjai. A kezdeményezés a mobilitási héthez kapcsolódik, célja pedig, hogy minél többen válasszák az autó helyett a környezetbarát közlekedést a városban. A program részeként autómentes napi események és bringás reggeli is várja az egrieket. A térítésmentes bérlési lehetőség szeptember 27-éig tart, így a helyiek és a városba érkezők is kipróbálhatják a közbringa rendszert. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezmény hatására többen is rendszeresen kerékpárra ülnek majd, közölte a TV Eger. Véget ér a késő nyárias meleg környékünkön. A hőmérséklet egyetlen nap alatt több fokkal visszaesik. Délután már csak 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. A napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél is több alkalommal megélénkülhet. A következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, és 18-20 fok körüli maximumok lesznek jellemzők.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 21-én, hétfőn, Máté Mirella napja van nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Mindjárt a Destiny's Child és a Same My Name jön, most pedig az a kanadai sztár, akiről szülővárosában még pizzát is elneveztek. Avril Lavigne, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max Ebbelante vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e, hétfő van. Ezen a napon 1235-ben Julianus barát domonkos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére, de ugyanezen a napon találta fel 1930-ban Johann Östermeyer a vakulámpát, a villanófényt. Egyelőre ennyi szeptember 21-éről, egy kicsit később még több, addig pedig sok jó zene. Rögtön a De La Soul-tól, most pedig Tayo Cruz-tól, Troublemaker a Besten.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét, erős szélre. Napközben 18-24 fok közötti maximumra készülhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, a Sept és a Mucho Mambo jön mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nincs vége a szúnyog szezonnak. Őszi szünidei étkeztetésről tájékoztat 60. Gyógynövénykert a Mátra Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell-e szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
2: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós, idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
1: Közzétette az őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatóját 60 önkormányzata. A város arra hívja fel az érintett családok figyelmét, hogy időben tájékozódjanak a szünidőben igényelhető étkezés feltételeiről, valamint a szükséges ügyintézésről. A támogatás a rászoruló gyermekek számára segíthet abban, hogy a tanítási szünet idején is biztosított legyen a napi melegétel. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a jogosultak ne maradjanak le a lehetőségről, ezért a szülőknek érdemes ellenőrizniük a benyújtási határidőket és az igénylés módját. A részletes tudnivalók 60 város hivatalos honlapján érhetők el. Új gyógynövény és fűszernövénykerttel gazdagodott a Gyöngyösi Mátra Múzeum. A 9 magas ágyásból és egy komposztálóból álló önfenntartó kertet pénteken adták át a múzeum udvarán. Az új bemutatóhelyen a látogatók megismerhetik a gyógy- és fűszernövényeket, azok felhasználási módjait, valamint a környezettudatos kertművelés lehetőségeit. A megnyitóhoz egész napos családi program kapcsolódott. Volt illóolajlepárlás, gyógynövényes teakeverék készítés, növénycsere, kézműves foglalkozás és vezetett kerti séta is. A fejlesztés a szemléletformálást és a Mátra természeti értékeinek bemutatását is szolgálja, közölte Gyöngyös önkormányzata. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél több felé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: napja. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1931-ben ezen a napon született Larry Hagman, amerikai színész, Jockey Ewing a Dallasból. A mai napon született Bill Murray, amerikai színész, komikus, a Saturday Night Live gárdájának egykori tagja, olyan mozik sztárja, mint a Golfőrültek, a Szellemírtók vagy az Idétlen időkig. A 1967-ben ezen a napon született Faith Hill, Grammy-díjas amerikai énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb country sztárja. A 1972. szeptember 21 megszületett Liam Gallagher, angol énekes, az Oasis frontembere. És 1989-ben a mai napon született Jason Derulo és amerikai énekes, dalszerző, táncos. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 21-én hétfőn nem indul egyszerűen az élet a 11-es főúton. Tahitót falun, a Szentendrei úton, ahol a Szabadság tér közelében csőtörés miatt változó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig meghallgatjuk majd a No Doubt dalát. És jön a Valmar Manuellel közös dala is. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. De mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt még egyszer!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis héjvíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos héjvíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termár fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Életmentő szűrőprogram. Díjazták Eger legszebb kertjeit. Pásztí Júliáé Eger 14. csillaga. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
4: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
3: Kihirdették a Virágos Egerért, Szép Környezetért verseny idei díjazottjait. A Városházán tartott ünnepségen 16 kategóriában ismerték el azokat a magánszemélyeket, a vállalkozásokat és oktatási intézményeket, amelyek sokat tesznek a város rendezettebb, virágosabb környezetéért. A pályázók gondozott kertekkel, igényes zöld felületekkel és közterületi kezdeményezésekkel nevezhettek. A verseny célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be Eger szépítésébe, és a lakókörnyezetükben is figyeljenek a növények ápolására. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések nem csak a városképet javítják, hanem erősítik a helyi közösségeket is, írja a TV Eger. Az egri születésű Pásztí Júlia operaénekes kapta az Eger Sikeréért Egyesület 14. csillagát. A Liszt Ferenc díjas művésznő elismerése a városhoz kötődő, kiemelkedő művészi életmű előtt tiszteleg. Pásztí Júlia olyan korábbi díjazottak sorához csatlakozott, mint Törőcsik Mari és Tordai Teri, akiket szintén csillaggal ismert el az Egyesület és Eger városa. A csillag egyben az egri kötődés és a kimagasló teljesítmény jelképe is, közölte a TV Eger. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, szeptember 21-e van, hétfő, az, hogy hétfő, az a forgalmon is látszik, elindultunk sokan iskolába, munkába, és itt-ott nem egyszerű, például baleset történt Oroszlány és környe között, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. A 11-es főúton Tahitót falun, a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányú és egy sávon halad a forgalom, ami így hétfő reggel szintén fennakadást okoz. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Chocolate Puma, Always and Forever, ez a folytatás a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 21-én hétfőn hidegfronttal indul a hét, ami a legtöbb helyen az országban azt jelenti, hogy erős szélre és hűvösebbre kell készülni, mint tegnap. 18-24 fok között alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt! Kenny Dope és a The Bucketheads folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Esküdtettek az Eventus 9-esei. Egy hétig ingyenes az Egerbringa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Ünnepélyes esküdtettek az Eventus iskola 9-es diákjai az Egri Városháza dísztermében. A tanulók azt fogadták meg, hogy szorgalmas munkájukkal öregbítik intézményük hírnevét, követik elődeik példáját és méltó polgárai lesznek Egernek. A középiskolai évek kezdetét jelző eseményre a diákokat pedagógusaik, családtagjaik és az iskola vezetői is elkísérték. Az eskütétel fontos közösségi élmény az új tanulóknak, hiszen ezzel jelképesen is az intézmény teljes jogú tagjaivá válnak. A programon az iskola értékei, a közösséghez tartozás és a tanulás iránti elkötelezettség is hangsúlyt kapott, írja a TV Eger. Mától egy héten át ingyenesen használhatók az Egerbringa közösségi kerékpárjai. A kezdeményezés a mobilitási héthez kapcsolódik, célja pedig, hogy minél többen válasszák az autó helyett a környezetbarát közlekedést a városban. A program részeként autómentes napi események és bringás reggeli is várja az egrieket. A térítésmentes bérlési lehetőség szeptember 27-éig tart, így a helyiek és a városba érkezők is kipróbálhatják a közbringa rendszert. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezmény hatására többen is rendszeresen kerékpárra ülnek majd, közölte a TV Eger. Véget ér a késő nyárias meleg környékünkön. A hőmérséklet egyetlen nap alatt több fokkal visszaesik. Délután már csak 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. A napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél is több alkalommal megélénkülhet. A következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, és 18-20 fok körüli maximumok lesznek jellemzők.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

elég, mert jó. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e van, hétfő, hidegfronttal indul a hét. Esőt, záporokat, néha zivatarokat is hoz, de a legtöbb helyen csak az élénk szél és a hűvösebb idő lesz jellemző. Mára 18-24 fok között alakul a maximum. Holnap is marad a szeles idő, napsütéssel, gomoly felhővel, 16-22 fokkal, elszórtan futó záporokkal, néhol zivatarokkal. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Aswad és a Shine a Besten. Jó reggelt!

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, 9 után lazulunk majd a Well Hello-val a rakparton. És Sheryl Crow-val is. All I Wanna Do, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetőségével.

0: csak újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karsztbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nincs vége a szúnyog szezonnak. Őszi szünidei étkeztetésről tájékoztat 60. Gyógynövénykert a Mátra Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell-e szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
3: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós, idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
2: Közzétette az őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatóját 60 önkormányzata. A város arra hívja fel az érintett családok figyelmét, hogy időben tájékozódjanak a szünidőben igényelhető étkezés feltételeiről, valamint a szükséges ügyintézésről. A támogatás a rászoruló gyermekek számára segíthet abban, hogy a tanítási szünet idején is biztosított legyen a napi melegétel. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a jogosultak ne maradjanak le a lehetőségről, ezért a szülőknek érdemes ellenőrizniük a benyújtási határidőket és az igénylés módját. A részletes tudnivalók 60 város hivatalos honlapján érhetők el. Új gyógynövény és fűszernövénykerttel gazdagodott a gyöngyösi Mátra Múzeum. A 9 magas ágyásból és egy komposztálóból álló önfenntartó kertet pénteken adták át a múzeum udvarán. Az új bemutatóhelyen a látogatók megismerhetik a gyógy- és fűszernövényeket, azok felhasználási módjait, valamint a környezettudatos kertművelés lehetőségeit. A megnyitóhoz egész napos családi program kapcsolódott. Volt illóolajlepárlás, gyógynövényes teakeverék készítés, növénycsere, kézműves foglalkozás és vezetett kerti séta is. A fejlesztés a szemléletformálást és a Mátra természeti értékeinek bemutatását is szolgálja, közölte Gyöngyös önkormányzata. jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél több felé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 21-e, hétfő van, Máté Mirella napja, és van egy szakasza az M0-ásnak Pécel térségében, ahol mindkét oldalon a háromból két sáv lesz, na az most is torlódik egy rövid szakaszon, mielőtt ugye megszűnik az a bizonyos harmadik sáv. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re, nem sokára Mary J. Blige, előtte még a Backstreet Boys és Estelle is jön, most pedig Britney a Toxic-kal. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Figyelem, Komárom-Esztergomban Oroszlány és környe között összeütközött három autó és egy kamion, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között. A 36-os kilométer környékén a szalagkorlátot javítják, a belső sávot zárták le, a torlódás már 2-3 kilométer. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys hozza vissza.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék ezekkel, és Hidegfronttal indul a hét. Szeptember 21-én hétfőn, nem sokkal 3:45 előtt. Jó utat kívánok, ha van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155, 18-24 fok, erős néha viharos szél, egy-egy futózápor és napsütés, illetve gomoly felhők. Ilyen a hét első napjának időjárása, és ilyenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Faithless jön Dido-val.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggel, szeptember 21-e van, 1791-ben ezen a napon született gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter és a legnagyobb magyar. De a mai nap Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepe is. És természetesen, mint minden nap itt a Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek ünnepe is egyben. Úgyhogy jöjjön is egy újabb közülük, Emily Sandétól a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk a legjobb ezredforduló slágerek nélkül. Az időkerekét a Fats & Small-al is visszapörgetjük majd. Apropó pörgetés, az ezredforduló legnagyobb klasszik house trackjeit pörgeti majd a Nightshipben a házigazda White Boy 6-tól, 7-től pedig Lauer Christian a lemezjátszók mögött. Jó hetet kívánok, szeptember 21, hétfő, új hét, új napok, új lehetőség, vár a holnap! Wolf Kati is jön, de csak is a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életmentő szűrőprogram. Díjazták Eger legszebb kertjeit. Pásztí Júliáé Eger 14. csillaga. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Kihirdették a Virágos Egerért, Szép Környezetért verseny idei díjazottjait. A Városházán tartott ünnepségen 16 kategóriában ismerték el azokat a magánszemélyeket, a vállalkozásokat és oktatási intézményeket, amelyek sokat tesznek a város rendezettebb, virágosabb környezetéért. A pályázók gondozott kertekkel, igényes zöld felületekkel és közterületi kezdeményezésekkel nevezhettek. A verseny célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be Eger szépítésébe, és a lakókörnyezetükben is figyeljenek a növények ápolására. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések nem csak a városképet javítják, hanem erősítik a helyi közösségeket is, írja a TV Eger. Az egri születésű Pásztí Júlia operaénekes kapta az Eger Sikeréért Egyesület 14. csillagát. A Liszt Ferenc díjas művésznő elismerése a városhoz kötődő, kiemelkedő művészi életmű előtt tiszteleg. Pásztí Júlia olyan korábbi díjazottak sorához csatlakozott, mint Törőcsik Mari és Tordai Teri, akiket szintén csillaggal ismert el az Egyesület és Eger városa. A csillag egyben az egri kötődés és a kimagasló teljesítmény jelképe is, közölte a TV Eger. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101 nap, mint ahány kiskutya, mennyi van hátra 2026 végéig. Ma szeptember 21-e van, hétfő, Máté Mirella napja. Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Hello, 4 perccel múlt 10, Maxim Levente vagyok. Nem sokára Whitney Houston George Michael-lel, előttük még a Spice Girls, most pedig Shrek és barátai táncolnak egy picit a Counting Crows dalára.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a brit Fetzel Small Duo 99-es slágerével a március 22-én megjelent Turnaround-dal megy tovább a hétfő délelőtt, és bár az ezüst nem csillog olyan fényesen, mint az arany, azért a brit kislemezlista második helyezésének is örültek annó.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók a 11-es főúton, Tahitót falun, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében. Csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál hézakjöntés miatt a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km, Újhartyánnál még le lehet térni a dugó előtt az 5-ös főútra. És nagy a torlódás az M1-esen és Budapest felé, a kiépített terelés külső sávjában a 35-ös és a 40-es kilométer közötti szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szusszanunk egy picit, aztán jön a délelőtt utolsó órája, többek között a VIP-vel.
2: Keresem a lány, az álmodból, érzem azt a csíp, és támkodom.
1: És itt lesz a Jay-Z Beyoncé sztárpár is.
3: All I need in this life to sin, it's me and my girlfriend.
1: Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs teendő, automatikusan érkezik a dízel támogatás, érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt. Hideg front érkezett, hűvösebb lesz az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű járműveket üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak a Magyar Dráma Napját országszerte és a határon túl is. Szeptember 21-én Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Író Szövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire hívják fel a figyelmet, az írókat pedig újabb művek megalkotására ösztönzik. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, indul a délelőtt utolsó órája a Finn Rasmus slágerével, In the Shadows, készül a Bieber, itt lesz Kim Mezzel, a Jan Karcsán, Privel és a French Affair is. Szeptember 21, hétfő, Máté Mirella napja, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek legelejére tekerjük vissza az idő kerekét. Jön a CNC Music Factory, Freedom Williams és Martha Walsh, Gonna Make You Sweat. A dal refrénje az Everybody Dance Now a popkultúra egyik legikonikusabb szállóigéjévé vált, hatalmas sláger lett, és természetesen vezette a slágerlistákat a világ számos országában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Jennifer Hudson Spotlight című dalával indul a hétfői Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint emelkedett a benzinára, sikeresen termesztenek növényeket a kínai űrállomáson. Már nem lesz hőség, de durva esők sem jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a szakemberek a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest. Így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolaj ára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi támadásoknak Ukrajnában. Raktárakat, lakóházakat, bevásárlóközpontot és egy egyetemet is találat ért. Kijev megyében egy nő és 3 gyerek vesztette életét, Harkiv megyében 1 ember halt meg a csapásokban, és többen megsérültek. Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját gondozzák sikeresen az űrhajósok. Ehhez hagyományos termőföldet is használnak, más növényeket talaj nélkül, tápanyagban gazdag permettel nevelik. Búzából már be is takarítottak egy adagot. A cél az, hogy az űrben ne szoruljanak rá annyira a földi utánpótlásra. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap, esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, könnyű akadályokat így hétfőre. Én Majoros Rita vagyok, töltsük együtt a mai délutánt is. Remélem, hogy ki tudták magukat pihenni a hétvégén. Ha nem így volt, akkor is választák a Best FM-et, hiszen itt szólnak a legjobb zenék, amivel vagy amikkel a hétfő délután is sokkal könnyebben kibírható. Úgyhogy Jennifer Hudsonon indulunk, Spotlight.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Lotfi Begi nyári zápora után Dezre érkezik a Life-val, előtte pedig egy gyors kérdés. Hogy vannak, milyen volt a hétvége? Remélem, hogy ki tudta kapcsolódni egy picit. Most majdnem azt mondtam, hogy ezen az őszi hétvégén, de hát naptár szerint ősz volt, viszont az időnk azért egészen kellemes, ilyen késő nyári volt. Képzeljék, én egy gasztrofesztiválon jártam, és beszélgettem egy séffel nagyon sok mindenről, illetve elmondta nekem, hogy mi lehet az otthon készíthető menzatea titka. Mert hogy azt mondta ugye, hogy nyilván ez nagy üzemben készül leginkább, úgyhogy olyat soha nem fogok tudni sajnos készíteni, amilyet nem is tudom több száz literes edényekben, viszont nagyjából kiszámoltuk az arányokat, és ezt kísérletezgetem. Évek óta egyébként próbálom eltalálni az otthoni tökéletes menzatea titkát, remélem most aztán igazán rájövök erre, és hogyha akarják, beszámolok, mert hogy szokták kérdezni a hallgatók, hogy hogyan állok ezzel a kis kutatással, remélem most megvan a titkos recept. Egyébként tudom azt, hogy sokan nem ezt kérdezték volna meg a séfektől, hogy mi a menzatea titka, de én már tényleg régóta kutatom ezt, úgyhogy nagyon örülök mindig az információknak. Ha egyébként továbbra is van tipjük, akár teafilterre, akár bármi ízesítésre, akkor jöhet. Most szerintem így az őszi időben majd egy kiránduláshoz tökéletes lesz a menzatea. Na de a folytatásban tökéletes zenék is jönnek, ami garantáltam a hétfő délutánunkat. Egy kicsit megfűszerezik. Itt lesz majd a Depeche Mode, jön Heinz Gábor Biga, itt lesz majd Sean Paul is Sasával, de most egy csodás dal Desiree-től. Induljon ez a délután, itt a Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit az utakon, akkor írják meg nekem, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Én pedig akkor így friss infókkal a többi autózót is tudom gyorsan tájékoztatni. És van egy kérdésem is, korábban több autó ütközött az M5-ös autópályán, az Inácsi pihenőhelynél, a 33-as kilométernél. Az ott éppen araszolókat kérdezném, hogy mi a helyzet, látnak-e valamit, tudnak-e valamit, mert úgy tűnik, hogy itt sávzárás van, és hát több kilométeres torlódás, úgyhogy aki ott van és tud információval szolgálni, nagyon megköszönöm, hogyha ír vagy hív. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155-ös. A 11-es főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében pedig csőtörés van a 30-as kilométernél, úgyhogy itt váltakozó irányban csak egy sávon lehet haladni. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik megint csak kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül a menzate a rajongásommal, szinte egy kis csoport is kialakult itt a hallgatók között, úgyhogy nagyon köszönöm a szurkolást, hogy rájöjjek a tökéletes receptre. Na és persze a tippeket is többen írtak, akik konyhán dolgoztak, nagy üzemben, úgyhogy jönnek itt a tippek, már csak kísérletezésre várnak, és reméljük, hogy meg lesz a tökéletes recept. 0620 55 55 155, ide írjanak, ha van még tippjük, illetve jegyezzék meg a számot, vagy írják fel, hogyha van közlekedési információjuk. Azt is várom ma délután, illetve a következő órában hozom majd a nap kérdését, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És majd a jó zenék is, hiszen itt lesz majd az OMC és a How Bizarre. És jön majd a Volvox is a tapsal a Best FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nem kell külön kérni a dízel támogatást, vitorláznak tornaórán az ötödikesek egy balatonalmádi iskolában. Süthet a nap, de már nincs olyan meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámla számukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. Az intézményben most ősszel került a tananyagba a vízisport. A programban az ötödikesek vehetnek részt. A 43 diák elméleti és gyakorlati képzést is kap. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások, interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak róla.
1: Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményét is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztószalaggal. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Leginkább az ország északkeleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony jönnek ebben az órában is, én Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra és 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jön az OMC és a How Bizarre az ebéd utáni desszerthez, de Curtis is Király Viktorra megtáncoltat minket. A Shakedown pedig rögtön így az óra elején érkezik, At Night, ez a daluk címe, én pedig csodás hétfőt kívánok mindenkinek, tartsanak velem!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a NAV kérdésével. Ugye még az előző órában beszéltünk erről a menzatea imádatomról, és hát én imádtam ennek az ízét, nagyon-nagyon szerettem a mai napig, ez a legnagyobb kedvencem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ehhez kapcsolódik a NAV kérdése is. Mi az a gyerekkorunk íze, illata, ami a mai napig hiányzik, és a mai napig itt van a szánkban, az orrunkban, és a mai napig nagyon szeretjük. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Nekem például van egy illat is, ez pedig a rózsaszappan illata, mert hogy a nagymamám a szekrényében lévő ruhákat ezzel illatosított, hogy mindig betett egy rózsaszappant, egy ilyen rózsa alakú, rózsa illatú szappant a szekrénybe, és isteni illat volt, úgyhogy nekem ez még a gyerekkorom illata. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig a morcsiba és a Rome was built in a day. Itt a

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél az Inácsi pihenőhely után korábban baleset történt, és nagyon köszönöm az információkat, mert azt írták a hallgatók, hogy kiálltak a sérült autók a leállósávra, de még mindig több kilométeres a torlódás, azért reméljük, hogy lassan feloszlik. Az M0-áson az M3-as autópálya irányába felborult egy kamion Dunaharasztinál. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás pedig már most 2-3 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, bárhonnan az ország útjairól. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek is a régi kedvenc ízek, illatok. Zoli azt írja, szia, reggeli friss kiflitte a vajjal, nyáron pedig a paprikás a lisztes hack. Úgy tűnik Zolinak ezek hiányoznak, vagy legalábbis ezek voltak a gyerekkori kedvenc ízei. Ezekkel megyünk egyébként tovább a következő órában is, most pár perc múlva a friss hírek jönnek kettőkor, utána érkezik majd a Faithless és az Insomnia. I can't get no sleep. Vagy éppen a Follow the Flow dala a valahányszor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet csatlakozni a millió lépés az iskoládért kihíváshoz. Brigitte Bardot bicikliét és ékszereit is elárverezik. Párizsban napos felhős időszak vár ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindult a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció mottója ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát tud lépésszámmá alakítani. Elfogták az erzsébetvárosi emberülés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta. Az áldozat a helyszínen meghalt. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
1: Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. A bevételt a Brigitte Bardot Alapítvány és a Filmcsillag egyetlen fia kapja. A francia színésznő és állatvédő aktivista tavaly decemberben 91 éves korában hunyt el. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap. Esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel robog tovább a délután is a jó hangulat. Én megcsináltam a délutáni dupla presszómat, úgyhogy jöhetnek az igazán munkába visszarázós zenék. Jön mindjárt Christina Aguilera és a Beautiful, itt lesz majd Wolf Kati és a Lángoly, most pedig a Soul Searchers-en indul az óra. Fall in Love, itt a Best FM-en. Csodás étfőt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt az igazi gyerekkori íz. Mi az, ami visszahozza akár íz vagy illatban a gyerekkorát? Azt írja Eszter, nekem egyértelműen a frissen sült palacsinta illata hozza vissza a gyerekkoromat. Anyukám szombatonként mindig egy hatalmas adagot sütött, mi pedig a testvéremmel ott álltunk mellette a konyhában, és próbáltuk elcsenni az első pár darabot. A mai napig, ha megérzem a palacsinta illatát, valahogy megint ott vagyok a régi konyhánkban gyerekként. Milyen szép ez. Azt írja József, a menzás paradicsomleves. Tudom, sokaknak ez nem feltétlenül kellemes emlék, de nekem nagyon is az. Az a jellegzetes, kicsit édeskés illat, a betűtészta mellé, akár mondjuk egy jó grízes tészta. Ha valahol megérzem, rögtön az általános iskolai ebédlő jut eszembe, és ahogy ebéd után rohantunk ki focizni. Imádom ezeket az emlékeket. 0620-55-55-155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Én pedig folytatom tovább a délutánt egy olyan dallal, ami garantáltan hozza a kutyás hangulatot. Ha valaha a 90-es években vagy a 2000-es évek elején volt egy film, amiben kutyák voltak, ez a dal biztos, hogy benne volt. Bahaman, Who Let the Dogs Out, itt a Best FM-en.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, figyelem az M0-áson, mert az M3-as autópálya irányában, Dunaharaszti térségében baleset volt korábban. A 25-ös kilométernél a belső sávon lehet haladni, de mégis több kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé is torlódás van a kiépített terelés külső sávjában. Mondhatom már azt is, hogy a szokásos helyen, a szokásos módon Tatabánya és Bia-Torbágy között több szakaszon is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: ezért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Vegyes képet mutat az idei mész szezon. Esküdtettek az Eventus 9-esei. Egy hétig ingyenes az Eger Bringa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
3: Ünnepélyes esküdtettek az Eventus iskola 9-es diákjai az Egri Városháza dísztermében. A tanulók azt fogadták meg, hogy szorgalmas munkájukkal öregbítik intézményük hírnevét, követik elődeik példáját és méltó polgárai lesznek Egernek. A középiskolai évek kezdetét jelző eseményre a diákokat pedagógusaik, családtagjaik és az iskola vezetői is elkísérték. Az eskütétel fontos közösségi élmény az új tanulóknak, hiszen ezzel jelképesen is az intézmény teljes jogú tagjaivá válnak. A programon az iskola értékei, a közösséghez tartozás és a tanulás iránti elkötelezettség is hangsúlyt kapott, írja a TV Eger. Mától egy héten át ingyenesen használhatók az Eger Bringa közösségi kerékpárjai. A kezdeményezés a mobilitási héthez kapcsolódik, célja pedig, hogy minél többen válasszák az autó helyett a környezetbarát közlekedést a városban. A program részeként autómentes napi események és bringás reggeli is várja az egrieket. A térítésmentes bérlési lehetőség szeptember 27-éig tart, így a helyiek és a városba érkezők is kipróbálhatják a közbringa rendszert. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezmény hatására többen is rendszeresen kerékpárra ülnek majd, közölte a TV Eger. Véget ér a késő nyárias meleg környékünkön. A hőmérséklet egyetlen nap alatt több fokkal visszaesik. Délután már csak 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. A napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél is több alkalommal megélénkülhet. A következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, és 18-20 fok körüli maximumok lesznek jellemzők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. 22 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Megerősödött a szél. Ennek köszönhetően lehet, hogy érkezik majd csúnya felhő és csapadék is. Ide Egerbe hozom a részleteket. Mellé a dalokat, itt a The Slamming Frogs.
2: 100,7 Best

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 22 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Hittegerben. Sokkal kellemesebbnek tűnik egy szobából, mint kint, mert megerősödött a szél, és hűvösebbet érezhetünk. Azért a hosszú jó az jó, hogyha nálunk van. Így lesz ez a holnapi napon is már, ami a hőmérsékleti mutatókat illeti. Mára nem kaptunk még riasztást, viszont a holnapi napra igen. Ma tőlünk keletre fekvő megyékben zápor, zivatar elég nagy intenzitással előfordulhat. Ez az, amit mondtam, hogy itt nálunk is. Nézem folyamatosan és frissítem az előrejelzéseket. Egyre kisebb a százalékos esélye annak, hogy nálunk is csapadék előfordul. Úgy volt, hogy 3 óra környékén, aztán jött a 4 óra, most már 5 órát jelez, de ott is ilyen 25% az esélye a csapadéknak. Ez a szél, amit mondtam, hogy lehet, hogy hozza majd a csapadékot, ez nem hozza, hanem viszi. Tehát inkább fújja, húzatos napunk van, elhúzatolja innen Eger fölül, a környék fölül a csapadékot, és viszi tovább keletre, észak-kelet-kelet, ezekben a megyékben van most is citromsárga riasztás. Vannak viszont tavi viharjelzések, a Tiszatónál elsőfokú, akár csak a Velencei tónál, a Balatonnál viszont Fonyódnál 110 km/h sebességű szelet mértek. Itt kint vannak a másodfokú riasztások, a Balatonnál 3 medence, az, amit megkülönböztetnek, és mind a 3 medencében, tehát a Balaton teljes területén kint van a másodfokú figyelmeztetés. Egy nagyon gyorsan mozgó hidegfront az, ami hozta magával ezt az időt. Azért furcsa belegondolni abba, hogy nyáron, és most itt van ez a 22 fok, hát enyhe túlzással azért, de majdnem 20 fokkal kevesebbet mutatnak most a hőmérők, mint abban a nagyon nagy melegben. Én meg is fogadtam, hogy a 40 fok után nekem már teljesen mindegy, hogy mi jön, mert az csak kellemesebb lehet itt a 40-41 foknál. Érkezik a Back to Black, előtte a Maroon 5, köszöntjük az ünnepelteket is ebben az órában. Kellemes napot!

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Szeptember 21-e van, látjuk a naptárban, vagy látjuk a telefonunk kijelzőjén, ez az év 264. napja, és hogy miről híres. Ma van a Magyar Dráma napja 1984-től, ugyanis 1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ős bemutatóját a Nemzeti Színházban, Paulai Ede rendezésében. Ma van az Alzheimer világnapja, az Egészségügyi Világszervezet támogatásával a Nemzetközi Alzheimer Társaság kezdeményezte 1994-ben. Itt nálunk Magyarországon első alkalommal 2001-ben tartották a napot. A Magyar Termék napja is, a mai szeptember 21-e civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján, a béke nemzetközi napja is a mai ENSZ ünnep, ma van a hála világnapja 1965-től tartják, és ma van a Hobbit nap is. Ez is szeptember 21-éhez kapcsolódik. Ma ünnepelnek a Mirellák névnapot. Egy latin eredetű név, a Mira becézésének önállósulása jelentése csodálatra méltó. Nagyon szeretik az újat, új dolgokat felfedezni. A fő tevékenységük mindig, hogy valamit létrehozzanak az életben. Nagyon kényesek a környezetükre. Ezt mondja a számmisztika a Mirella név elemzése után, és itt vannak a Máték, ők is a fő-fő névnaposok, héber eredetű, a Biblia szerint Jézus tanítványa, a hagyomány szerint ő az első evangélium szerzője, a jelentése Jáve ajándéka. Nagyon hűséges típusúak a Máték, akiket elfogadnak, azokra mindenre képes, azokért mindenre képesek, elhivatottak a környezetvédelem és a természetvédelme iránt is, mondja ezt a numerológia Máté név elemzése után. Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Mérab és Mira nevű kedves hallgatóinknak is névnapja van. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Lina és a Muszi nevűek, a cicák közül a Linux és a Pessi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kis szőrösök, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Szélső nevűek. Érdekes név, de a Szélső nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon sokáig ezen a földön. Hogy mit kell tudni a születésnaposokról, a szűz csillagjegyben vagyunk. Az erényeik, hogy nagyon újító, elegáns, kifinomult emberek, a hibáik, hogy túlságosan érzékenyek, olyan elkényeztetetnek tűnhetnek néha, zavarosnak. Az egészségi állapotuknál nagyon sokszor jöhet a fejfájás, a migrén. A hivatás munkarésznél pedig azt írják, hogy kiválóak lehetnek tőzsdeügynöknek. A kutató munka az mindenek felett tökéletes választás, vagy éppen tudósnak is nagyon jól hely tudnak állni a mai nap szülöttei, és hogy kik a születésnaposok. Földinész Szakács Anna Máriát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Dédestapolcsányban remélem, hogy nagy-nagy buli van. Ma van Szucsik Istvánnak is a születésnapja, minden szépet és jót. Kelemen Miklós is szeptember 21-én született, jó egészséget, akárcsak Filip Editnek. Ma van Halász Zsuzsannának is a születésnapja, Zsuzsikám. Minden szépet és jót, jó egészséget neked. Ma ünnepel Szabó Mónika is születésnapot. Neki is nagy-nagy pusszantást küldünk. És ma van Por Editnek is a születésnapja. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha mégis jelezzék, írjanak, hívjanak, minden jöhet. Nálunk a Safri Duo érkezik a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik a holnapi naptól egészen vasárnapig. Eger ünnepe, civil hét itt Egerben, a civil közösségek házában, főleg a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt. A civil fórum szekciói várják tematikus programokkal Eger város lakóit, kulturális, egészségmegőrző, környezetvédelmi, ifjúsági, esélyegyenlőség, szabadidős, városismereti és tudományos programokkal. Minden nap más és más napra invitálják az érdeklődőket. A keddi nap, a zöld nap, aztán szerdán jön az egészségnap, csütörtökön sport és esélynap, pénteken 25-én ifjúsági nap, 26-án szombaton kulturális nap, majd vasárnap a barokk futóparádéval zárul Eger ünnepe, a civil hét itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nincs vége a szúnyog szezonnak. Őszi szünidei étkeztetésről tájékoztat 60. Gyógynövénykert a Mátra Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége. A vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Vajon hozzá kell-e szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak? Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
3: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós, idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
2: Közzétette az őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatóját 60 önkormányzata. A város arra hívja fel az érintett családok figyelmét, hogy időben tájékozódjanak a szünidőben igényelhető étkezés feltételeiről, valamint a szükséges ügyintézésről. A támogatás a rászoruló gyermekek számára segíthet abban, hogy a tanítási szünet idején is biztosított legyen a napi melegétel. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a jogosultak ne maradjanak le a lehetőségről, ezért a szülőknek érdemes ellenőrizniük a benyújtási határidőket és az igénylés módját. A részletes tudnivalók 60 város hivatalos honlapján érhetők el. Új gyógynövény és fűszernövénykerttel gazdagodott a Gyöngyösi Mátra Múzeum. A 9 magas ágyásból és egy komposztálóból álló önfenntartó kertet pénteken adták át a múzeum udvarán. Az új bemutatóhelyen a látogatók megismerhetik a gyógy- és fűszernövényeket, azok felhasználási módjait, valamint a környezettudatos kertművelés lehetőségeit. A megnyitóhoz egész napos családi program kapcsolódott. Volt illóolajlepárlás, gyógynövényes teakeverék készítés, növénycsere, kézműves foglalkozás és vezetett kerti séta is. A fejlesztés a szemléletformálást és a Mátra természeti értékeinek bemutatását is szolgálja, közölte Gyöngyös önkormányzata. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. A szél miatt az idő hűvösebbnek érződik, amit mutatnak a hőmérők, az 20-21 fok, de szerintem olyan 15-16 fok körül érezhetjük. Ja, és nem lesz csapadék ma már, ha minden igaz. Jön Timberg itt a Besten.
0: 100,7 Best.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kedden bringás reggeli a Dobótéren, reggel 7 órától 10 óráig, aki kerékpárral megy iskolába vagy a munkahelyére, megvendégelik egy meleg reggelivel, nagyon finom falatokkal készülnek. Aki nem tud bringával érkezni, akkor sincs gond, rájuk is gondoltak, ugyanis, hogyha valaki visz egy kerékpározással kapcsolatos rajzot, vagy kitölt egy kvízt, akkor őt is szeretettel várják. Ez a kerékpáros kvíz pedig megtalálható az egerhírek.hu oldalon is. Kutakodjanak egy kicsit a közösségi oldalakon, mindent megtalálunk, csak ügyesen. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, 06 20 355 65 55-ös. Nagyon sokan vannak, vigyázzanak egymásra. Jön a Stars on 54, vagyis őket halljuk már. Itt van az If You Could Read My Mind a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Lesz egy félórás útlezárás, és ez azért jó, mert hogy a gyerekek átveszik az uralmat, méghozzá az Ifjúság utca felett. A program szeptember 23-án szerdán lesz, délután 4:30-5 óráig, az Ifjúság utca Pozsonyi utca kereszteződésétől egészen a Szilágyi Erzsébet gimnáziumig. Ezt a szakaszt fogják lezárni a forgalom elől. A szervezők tájékoztatása szerint a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A délutáni rendezvényre a szülőket is várják, akik gyermekeikkel közösen különböző játékos feladatokon vehetnek részt. Ezek teljesítésével a gyerekek ovi jogsit szerezhetnek. A félórás útlezárás idején a lezárt szakaszt a gyerekek vehetik birtokba. Rollerekkel, kerékpárokkal közlekedhetnek az autóktól mentes úton. A program sorozat célja, hogy már óvodáskorban felhívják a figyelmet az autózás környezeti hatásaira, valamint a környezet tudatos közlekedés fontosságára. A kezdeményezéshez a családok is csatlakozhatnak, a program idején ugyanis sok gyermek és szülő autó nélkül érkezik az óvodába. Ez a program pedig az Egri Kertvárosi óvoda rendezésében. Tehát szerdán délután 4:30-5 óráig a Szilágyinál. Nelly Furtadóval és Timbalanddel folytatjuk itt a 100,7-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik a holnapi naptól egészen vasárnapig. Eger ünnepe, civil hét itt Egerben, a civil közösségek házában, főleg a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt. A civil fórum szekciói várják tematikus programokkal Eger város lakóit, kulturális, egészségmegőrző, környezetvédelmi, ifjúsági, esélyegyenlő, szabadidős, városismereti és tudományos programokkal. Minden nap más és más napra invitálják az érdeklődőket. A keddi nap, a zöld nap, aztán szerdán jön az egészségnap, csütörtökön sport és esélynap, pénteken 25-én ifjúsági nap, 26-án szombaton kulturális nap, majd vasárnap a barokk

0: futóparádéval zárul Eger ünnepe, a civil hét itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életmentő szűrőprogram. Díjazták Eger legszebb kertjeit. Pásztí Júliáé Eger 14. csillaga. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 21-e van, hétfő. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
2: Kihirdették a Virágos Egerért, Szép Környezetért verseny idei díjazottjait. A Városházán tartott ünnepségen 16 kategóriában ismerték el azokat a magánszemélyeket, a vállalkozásokat és oktatási intézményeket, amelyek sokat tesznek a város rendezettebb, virágosabb környezetéért. A pályázók gondozott kertekkel, igényes zöld felületekkel és közterületi kezdeményezésekkel nevezhettek. A verseny célja, hogy minél többen kapcsolódjanak be Eger szépítésébe, és a lakókörnyezetükben is figyeljenek a növények ápolására. A szervezők szerint az ilyen kezdeményezések nem csak a városképet javítják, hanem erősítik a helyi közösségeket is, írja a TV Eger. Az egri születésű Pásztí Júlia operaénekes kapta az Eger Sikeréért Egyesület 14. csillagát. A Liszt Ferenc díjas művésznő elismerése a városhoz kötődő, kiemelkedő művészi életmű előtt tiszteleg. Pásztí Júlia olyan korábbi díjazottak sorához csatlakozott, mint Törőcsik Mari és Tordai Teri, akiket szintén csillaggal ismert el az Egyesület és Eger városa. A csillag egyben az egri kötődés és a kimagasló teljesítmény jelképe is, közölte a TV Eger. Jelentősen hűvösebbre fordul az idő térségünkben. A hétvégén tapasztalt késő nyári meleg gyorsan megszűnik. Napközben már csak 21-22 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A következő napokban tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Tartósan esős idő nem látszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, még jó, hogy azt mondtam, hogy nem fog esni, bár én 3 cseppet tapasztaltam a ruhámon, hol, merre, mennyi esett, várom az információkat, de addig is zenéljünk, itt a Real McCoy és MC Szár most a Besten.
1: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Erről pedig érdemes beszélni, és ezért is kérdeztük a témában dr. Paskujné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
1: Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. A kedvezményes áfa kulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra, fahulladékra és famaradékra vonatkozik. A termékek pontos körét a jogszabály a megnevezés mellett vámtarifa számra hivatkozással határozza meg. A kedvezményes adómérték tehát 2026. szeptember 15-től alkalmazható. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást, amely tájékoztató megtalálható a NAV honlapján.
0: Nagyon szépen köszönjük dr. Paskujné Pivko Mónikának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensének.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: 90,7 Best FM, a legjobb zenék. A mai napon megnézhetjük még a moziban, hogy ne kelljen sietni az este 8 órai filmeket. Mondom, itt a Kaptár, a 18 pluszos akció sci-fi misztikus film, ugyancsak 18 pluszos a Torrente 6, az elnöki ügy, az akció bűnügyi vígjáték, és íme egy újabb vígjáték, bár ez is 18 pluszos, ez pedig a 10 éjszakás kaland, ugyancsak este 8 órai kezdettel. Egermozi.hu, itt találjuk a további részleteket. Nálunk pedig indul a Night Shift, a Classic House zenékkel, Lauer Krisztiánnal és a White Boy-jal. Én pedig közben búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vasárnapig lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Nem kell külön kérni a dízel támogatást. Brigitte Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális

0: hulladék elhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára már a 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatban az államfő a parlamentben. Baka András napi rendelőtti felszólalásában jelezte, indokolatlannak tartja a törvényi korlátozást az alkotmánybírósági elnök megválasztásában. Úgy vélte, a testület függetlenségét jobban erősítette volna, ha a kérdés rendezését az alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira bízzák. Hangsúlyozta, azért nem emelt politikai kifogást, mert fontos, hogy a bíróság mielőbb elnököt válasszon, de a jövőre nézve indokolt lehet mindezt átgondolni. Az ellenzék képviselői nem voltak jelen az államfő beszédekor. Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. Brigitte Bardot tavaly hunyt el 91 évesen. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

06 25 55 55, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók, Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői house-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 06 20 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázni, hogy minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés gyanúsítottjait, a Mona Lisa mellé álmodták festményeiket német turisták. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadták az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervét, idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a terv. A megvalósításra 9,3 milliárd forintot szánnak, írja a kormány.hu. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget biztosít. A programban szerepel a prevenció, az önrendelkezés elve vagy a cselekvési tér biztosítása. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre 2 látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményt is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztó szalaggal a falra. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hírek végén már is mondom, hogy a folytatásban milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Múlt héten bajba voltunk ugye itt a mix elején, hogy a indián nyár, vénasszonyok nyara mikor van, hogy hívják. Hát, hogy mikor van, azt nagyon sokan elküldték nekünk a 06-25-55-155-re, köszönjük szépen, hogy ez majd szeptember vége, október eleje.
3: Igen.
2: Amikor megint jön egy picike ilyen felmelegedés, ilyen szélcsendes idő, kellemes, és a többi, és a többi. De nem nagyon kaptunk ötletet vagy tippet arra, hogy akkor ilyen nagyon PC módon ezt hogy kell hívni, hogy a hölgyeket se és az indiánokat se sértsük meg.
3: Igen, pontosan.
2: Bár nem tudom, én mondjuk örülnék, hogyha én indián lennék, és elneveznék rólam a
3: teljesen tök jó, persze, semmi baj vele.
2: Na mindegy, jó. Music Sounds Better With You, még egy órán keresztül Classic House, Lauer Christian mostantól a lemezjátszok mögött egészen 8-ig.
3: Szevasztok.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hát most jut eszembe. Hát te nem is szapoztál idén nyáron Tihanyba. Tele voltál idővel.
2: Sajnos.
1: Tele voltál idővel, mit csináltál? Otthon ültél, lógattad a lábadat, ahelyett, hogy
2: igen.
1: Megkerested volna a többi mixalbumodat, amit már rég lejátszhatnánk itt, ugye?
2: Hát, igen.
1: Megint nekem kell megvenni a régi albumaidat neked?
2: Azért hogy török hálám ez? Egyébként tényleg. Tehát ez az nagyon-nagyon komolyan, az ki van rakva.
1: Nem, csak ez a szaszolnagetre jutott eszem, hogy az valamelyiken rajta van, ugye?
2: Nem, nincsen rajta nem. Sajnos. Igen, az egy pont egy ilyen kieső korszakban jött ki az a dal, és az már nem fért rá. Nagyon-nagyon sajnáltam egyébként, tényleg ez nagyon jól sikerült kis muzsika volt.
1: Jó, ugye nem úsztod meg azért, tehát lesz idén is Lauer Mix Album visszahallgatás.
2: Mindenképpen.
1: Jó, melyik volt? Tehát akkor a Klub Fiesta kipipálva, mi is a következő?
2: A diszkotek.
1: Diszkotek? Na jó van. Na akkor majd valamikor eszközlünk egy Lauer Christian Diszkotek Remix Album, vagy ez Mix Album visszahallgatást.

0: legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Nagy fájdalmam ugyanis, hogy mindig nem tudtam feldolgozni. A pszichológusom mondta, hogy beszéljek róla sokat, és akkor hát, ha kiürül belőle. Igen, ugye, hogy hát, hogy ugye Fatboy Slim, meg Big Beach Boutique, meg Brightoni tengerparti buli, amire jegyem volt, és nem tudtam elmenni. Na mindegy, és hogy képzeld el, hát nyilván előtte, utána, közben én ott néztem ugye a social médiát, hogy ki, mi, mit rak fel, és a többi, és a többi. És már nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal, ami most érkezik, de ugye ez is a klasszik Big Beach Boutique 2-n, a bulin is, meg ugye az ott rögzített hanganyagon, ugye igen, rajta van a Raven Maisie Real Life.
3: Persze. És alap dolog ugye a Queen sampling.
2: Igen, igen, igen, igen. És egy csaj felrakta, hogy ráüzent a Fatboy Slimre. Nem tudom, hogy amúgy is benne lett volna, de az volt a lényeg, a csaj ráüzent a Fatboy Slimre, hogy figyelj, én az ős, tehát a Big Beach Boutique-on nem tudtam ott lenni, mert akkor még nem születtem meg, de hogy most ott leszek apámmal, és hogy légy oly kedves, játsz már le a nem tudom mit. Azt hiszem ez volt, de nem vagyok benne biztos.
3: Mennyire kemény.
2: És visszajött a Fatboy Slim, hogy minden további nélkül. És lapozol a sztoriba, és nézzek, áll a szőr a karomon, és lapozol a sztoriba, és ott van, ahogy a Fatboy Slim játsza a dalt, amit kért ennyi a csaj, mert hogy, szóval, hogy így...
3: Egyébként na, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a track listájára, még nem rakták fel, képzeld el sehova.
2: Igen, és szerintem biztos vagyok benne, hogy ugye 4 nap 4 különböző track lista.
3: Igen.
2: Jaj, csak legyen már jövőre is. Léci. Ha valaki ismeri, valaki hallja, akkor Norman, please.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Alzheimer-kór világnapja, átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét, tovább lehet jelentkezni a TESZED akcióra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van az Alzheimer-kór világnapja. A betegség 1 millió embert érint Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként, hívták fel a figyelmet szakemberek. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, hogy az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető, vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a Temu legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mi a közös a minigolfban és az Alzheimer korban? Nagyon olcsó poén lenne azt mondani, hogy hát tudom, csak már nem emlékszem rá. Mindkettőnek ma van a világnapja szeptember 21-én, és hogy mi a közös a Savage Gardenben, Eminemben és a Madison Avenue-ban? Hát, hogy mindhárman érkeznek a következő órában, 8 és 9 óra között itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a

Best FM a legjobb zenék, és ahogy a gyors étteremben szoktak görög hetek lenni, nálunk most ausztrál percek vannak. A Savage Garden és az I Want You után szintén Ausztráliából érkezik a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy ezresért utazhatunk az országban holnap az autómentes napon. Segít a KSH az éghajlatváltozás nyomon követésében. Közeleg a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Még egy napig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Ráadásul a holnapi autómentes napon 999 forintos napi eggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal

0: csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pinteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
1: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be.
0: Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évekig megvoltam róla győződve, hogy az M&S, az a Milk & Sugar takarja, illetve hogy a Deep Swing az egy olasz formáció, mindkettőben tévedtem. A Deep Swing Los Angeles illetőségű, az M&S pedig Ricky Morrison és Frank Sidolit, két brit producert takar. A Sassol Nuggettel indítjuk az órát, és aztán hamarosan jön majd az In The Music is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Az elmúlt évek nyilatkozatai alapján bevallom őszintén, ezt nem láttam jönni, pláne nem ebben a formában. Újra összeállt a Faith No More, és januárban Ausztráliában és Új-Zélandon fognak koncertezni a System of a Down előzenekaraként. Aztán remélhetőleg nyáron már összetedik magukat, és jönnek majd Európába is. Érkezik az Easy, a Best of.

hogy délután 2 között rendezvény miatt kell az autósoknak ezekre a korlátozásokra számítani. I got the love in the music. I got soul.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a TESZED akcióra, szélrekordot hozott a hajnal a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is.

0: szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszett hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen ma hajnalban 92,9 km/h szénlökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ashernek és Sophie Alice Bestoknak teljesen más tapasztalatai vannak a zenés táncos szórakozó helyekkel kapcsolatban. DJ Gaga's Falling in Love, ezt hozza majd Asher, Sophie Alice Bester pedig a Murder on the Dance Floor-ral nyitja ezt az órát, ahol egyébként a szombat estét isteníti majd Wickfield a Saturday Night-tel és Cuny Williams a Saturday-jel.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor két évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén, az idei paplászlós koncertjén pedig 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön két évente, és mindig játszom csak egy-két-három dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a paplászlóban augusztus 2-án. Ez jön most itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és akkor legalább mi teremtsünk egy picike nyári hangulatot az Afro Medúzával, ha már az időjárásra nem számíthatunk holnap. Hosszú idő után először 20 fok alatt marad a nappali maximum. 19 fokra kell számítani országszerte mindenhol, és ha ez nem lenne elég, akkor felhő és szél is lesz bőven.

Pastafam a legjobb zenék, idén végre érkezik a Shrek 5. része, 28-ban pedig állítólag lesz egy előzményfilm is, ami a szamárról fog szólni, aminek ugye Eddie Murphy a szinkronhangja, és hogy mik az Eddie Murphynek ehhez a dalhoz? Hát, hogy egy híres stand-up estjének egy bizonyos részében mondta ezt tanácsként a férfiaknak, tagadni mindent, akkor is ha rajta kapnak. It wasn't me, jön segély!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Holnap lesz az őszi napi egyenlőség, vagyis holnaptól már egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek a nappalok. És ha már ilyen csillagászati adatoknál tartunk, holnap reggel 6:30 lesz majd a nap felkelte. Nálunk meg a következő órában a Sunrise, köszönhetően a Simply Rednek, hamarosan itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék a hétfőnek ezennel vége. Holnap este 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk majd a keddestét. Keddi rezidensünk DJ Hangya is csatlakozik majd hozzám 7-től 8-ig. Ő áll majd a lemezjátszók mögött. Úgyhogy akkor zárom a mai Night Shift-et, de holnap újból együtt lehetünk together again. Janet jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

into a life.